0: Na-kro-nik.
1: Íme egy jó tanács a jövő nemzedékének. Számos száraz és folyékony élelmiszert fogyasztunk nap mint nap, melyek adalékanyagokat, színezékeket, vegyi anyagokat tartalmaznak. Használnak ezek az egészségünknek? Kérjük Önt, jól nézze meg a megvásárolni kívánt élelmiszer csomagolásán a címkét, mit is tartalmaz az valójában. Az Ön egészsége a tét. Ez egy jó tanács volt a jövő nemzedékének.